le konzult el torco di rúzsnyai és budai zenéjét. Foxtrot ritmus, Illnicki vadnai és Györkösi szövegével, előadta a Weigand Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész, előadja Weigand Tibor.

lehetett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy teka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy lehetett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, na de nem csúfság, ez a karcsúság, nekem így tetszik, oké. Ha tovább be sportot űzi, jaj, ezen röhögni kell, kicsit őbe kell majd fűzni, hogy a szél ne fújja el. Na de hogy lehetett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy teka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké.

de hogy letetszett, hogy ni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egynek hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy letetszett, hogy ni, kegyeden nincs mit megfogni. Na de nem csúfság, ez a karcsúság, nekem így tetszik, oké. Ha tovább sportot űzi, jaj, ezen röhögni kell. Kicsit őbe kell majd fűzni, hogy a szél ne fújja el. Na de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egynek a hús, mindegy, nekem így tetszik, oké.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

hogy olyan mozit, hogy valami csuda. Ha se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba, be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember nevessen, másképp nem ér az élet, a patkát sem. Felhős az ég, attól mi még nem félünk, egy kis mosoly nem lesz komoly baj, félünk. Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jó kedv a házhoz.

Egy kis mosoly nem lesz komoly baj, fél. Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél. Egy kis jókedv a házhoz, szerencsét hoz.

0: 골초 사타 누수연말로
1: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
2: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harang szó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük, itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

gegyed. Hogy olyan fényes, mindenre képes, és csoda édes gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztizet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyed.

como mayo, yo papayo, tiene con laño, que yes. Ujuyon fines, minden requipes, is chudo ides, gyerek. Ha majd magáért oda leszek, ház tüzet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyed.

Kelemes ógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén. Kelemen sógor, mit csinálsz? Egyszer úgyis forruljálsz, minek

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.

de Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, de ez a legjobb mozi.

Hallod-e, Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi? Messze van az a mozi. De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a liprapródia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod-e, Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

régen angyal szál most kisgyermeke. Hoz ezüstös

0: van Zengenem. Jól tornától lett erős a nyengenem.
1: Csak egy kis mozgás, és az izmod más.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
3: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
3: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
3: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délben 12-kor? Nem rossz.
3: Tudjuk, már kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
3: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

a csókja mégis enyém. Sír a szívem, ha a szemébe emlékek varázsa ég. Rabja vagyok, stán belehalnék, ha róla lemondanék. Bánom is én,

Dr. Prim Lórás, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub főjelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svárcok 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

0: a szép, akik Dunánál ragyog a nyári.
1: Millió csillag, de szépen ég az égen, ne fél.
0: A mesés Margit

0: ragyog rá, az, ami a legfőbb vagyontá, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek, és a tudomány magánra.
1: Legyen esze, és az eszét veszítse el miattam, én se vagyok már 100 fokos, bölcs és okos.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szabunk mindenütt, csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szabunk, csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod,

Van, aki már kézen veszi, s van ki a sodrást, előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végi félre tedd, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e már.

az velünk a csiktalás, ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

tele meggusztusom magára úgy bukom én. Esküszöm kegyen a zsánerem, megkérdem kábelem, mikor lesz már.

0: Radio Bologna.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

kételhet, hogy már nyáron majd másnak nyitott fel, s az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen, egy kis kalandra.

0: As our program gets underway, I see that there's every indication that Glenn and the boys are certainly glad to be back here at the Hotel Pennsylvania. Smiles on their faces, and even the first number says, Pennsylvania 6, 5,000.
1: Sikert természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három hombi című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.
2: Mesét mondok, figyeljenek, felnőttek és gyerekek, egyezzék a fülüket, a kicsák és az egerek. Erkisi mesét tanulságosát, hallgassanak figyelemmel rá. Jancsikas a kis Juliska, két kis vidám úttörő, elmentek a nagy erdőbe, ahol finom gomba nő. Lesz majd ebből jó gomba leves,

Kuméves Balázs nem volt rajta dál. Kudunk hát a kerítésből, így kiállt a kisülés, Jancsi viszont izgatottan, így szól, van itt nagyobb kincs. Há, mekkora a háznak a blokke,

halut, elmehettet minket jellegon. Jancsi, itt volt nénikém, a kincs a hulladék, mit felsoroltál már. Nálunk otthon úgy szokás, hogy ki a legtöbb fémet gyűjti, annak kitüntetés jár. A hasonlóvába ezen kissé elgondolkodott, szemével megsímogatta a sok drága lindomot. Itt volt, jól van, menjek

lebukja a lovakat, a tekér majd összedőd a rettentő a súly alatt. Indul szívan, kaszarázott már, látott sörrel bámult sok madár. Nagyban folyt a verseny, mikor déltájban megérkezett, már is rakja mérlegre a fémet, vasat, rezeket. Másfél tonna, így szól az üvi, ugyanennyit hozott is.

Valahogy lesz, mert úgy még soha se volt, hogy valahogy nem lett volna már. Fogadom esztendőre, jól megy a volt, csaranyat lesz, csak kelj fel korán. Ha bár szívünkben nincs benne vidám szó, a kedvem azért is retetve virágzó. Valahogy lesz, mert úgy még soha se volt.

ha nagy a hideg, sielni megyek, másra fütyülök én. Ha nagy a meleg, randolok veled, másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jó kedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök.

Elni megyek, vígan fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, és másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bánt, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

az élet úgy szép, ha zajlik, a csend nekem nem tesz jót, a lob után érzem majd itt, kacagni fog minden skót, nekem az aj kell, a tempó, nekem az orrom nem lóg, az élet oly szép, zogogni nem jó, nekem még gondom sosem volt, mert sejhaj, pomázom, mindenkivel komázom, jó port fogyázom. Sejhaj, barátom, még a gróf is barátom, így szól, ha látom. Fán, fán, igazben, söprik az utcán, úrék a rögben, fújják a nótát. Hey, sejhaj, pomázom, mindenkivel komázom, jó bort fogyázom. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

lombos fákon rigó fészek, nem lennék én sosem részeg, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja. Lombos fákon rigó fészek, nem lennék én

Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

0: Balaton lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand, a szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene.
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, es spielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören.

No to rajta nézze ám is csináljad, most a vállad így rináljad, és ha ez a tempó téged felőről, elkezdjük előről. A hopla hú, a legszebb tánc, mert abban mindent megtalálsz. A hopla hú, az nem nehéz, a jobb lábaddal balra lép. Fogd meg a partnered is emeld fel, vigyázz rá,

Ej, jaj, de Gusta, sikkes pluska, ez a kis hercigány. Ej, ha! Nincsen párja Európába, Ázsiába, Afrikába. Ej, ha nincs néki, majd lesz néki. Ej, ha! Jó, az Isten majd lát néki, ki, hogy, mit, majd csak valaki, azt az igazi.

különbséget dongorázni tudnám, hogy én mennyivel jobban szeretem, nem lenne gondom, mi lesz velem.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12-channel radio.
1: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívül személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.

szép, még egy perc, és elhagyom magát. Hát e percre még nyújtsa két kezét, vége, nincs tovább elég. Ez az utolsó.

Buču könnye kerem most már, babám nincs idő. Bonsoir, bonsoir.

és a szív oly gyöngen áll. Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből.

Engem még nem szeretett senki, engem még nem csókolt a szívből igazán. Nekem nem szabad boldognak lenni, nekem álom minden csupán. Engem még nem szeretett senki, engem még nem csókolt a szívből igazán. Nekem hitvány pénzért kell venni, hogyha csókra

nem szeretett senki, engem még nem csókoltak szívből igazán. Nekem hitvány pénzért kell venni.

0: Achtung Berlin, die Funkstunde sendet Tages- und Sportnachrichten. Geben Sie erst die genaue Zeit der Sternwarte an, bitte. Vergleichen Sie. Es ist jetzt 9:05:30. Wir geben die volle Minute.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

szívem elébe szárom, és egyre-egyre várom, eljöttem már. Álmom, dalom csapongó szárnyon, hozzád remegve szálljon,

0: El kell jönni minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: Babis Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

Arra jön egy libaszol neki kis baba, hogyha szabad maga, várom a korzon, pardon, gágá. Azt hallom magáról, hamis az üzája mája. De hát

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefon.
6: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se

Huudolen, täs, lettek, magamnak új, täs, lettek. Nagy annyi tel, nincs hát rizikó, hogy írik el majd a fiziló. Sokat veszünk részt, mitán, Mohamedán, faj, vitán. De hogyha későn kell, ha korán, kezdetben lesz, mindig akkor rá. Nincs messze Kájró, Kájró, Kájró.

0: a Vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda.
1: 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba időt. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.
2: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor, Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítések Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbány 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

Can you imagine how much I love you? The more I see you,

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizon cipőkrémben.
2: Nem, még nincs szünet. Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30 ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón. Most jöhet a szünet. Na hát.

szép. 12-es találatom megmutatom én, nyertem a totón egy édes iskomám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam ám, nem kicsi a nyereményem szó, ami szó. Ne csodálkozz, hogy a kedvem oly csuta jó. Nyertem a totón, édes iskocsim, elárulom, hogy harmadszor nyertem.

0: herceg a túlhegy és pofog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Ideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol és dolgoztat minket.
1: Este, ha gongít a kapuja, nyílik már.
0: Mert munka után este felé vár valakire jár.

0: Persze a nevem, én a sert megérlelem.
1: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
3: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
4: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.

kedden ott maradt egy szöncse, mint réten elkésett a vaszi

0: legyen a macskír operánál, ugye, hogy ott lesz kislány holnap, akkor hova száll ez a szép nyár.
1: Életéből legszebb emlék, Maszkaráttól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Nándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

life. All, let's not talk in the dark.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró, 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

0: mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.
1: Görnyetten dolgozik, megfeketedett sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.